Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: dolog, és minél több önkormányzat csatlakozon ez a programhoz.
1: Mondja Tihanyi János, Drávaiványi polgármestere.
0: Úgyhogy nem egy-két évben gondolkodunk.
2: Én 12 éves koromban kezdtem a napszalmi munkákat.
1: Mondja Laci Béla.
3: És hát ilyen mezőgazdasági
2: igen,
3: munkákat.
2: Igen.
3: Akkor önnek ez nem volt új?
2: Nem, nekem nem volt új, hogy fólia vagy fátyolfólia, mert én ismertem ezeket a dolgokat. Krumpli, dínye, ugye ilyenekbe jártam én. Káposzta, karfiol. Ez nem könnyű kategória napszám. Kint a 40 fokban kint kell lenni, vagy 45 fokban akkor is kint kell lenni. A termét be kell termelni. Úgyhogy itt nincs az, hogy nem megyünk, mert meleg van, hanem majd, ha meghűl az idő, itt nem lehet húzni az időt, hanem itt be kell termelni a termét, amikor beszállítás van.
3: Milyen az élet egy ilyen kicsi településen? Mert ugye körülbelül 170-en lakják, ugye, Drávaiványit.
4: Igen, igen. Hát jó igazából, mindenki ismer mindenkit.
1: Mondja Bogdán László.
3: Aki, ez az előnye.
4: Igen, ez az előnye. Hát igazából aki egy kicsit agilisebb, és akar, hogy jobb legyen, több legyen, az tudja. Vannak olyanok, akik nem. Jó, jó falun lenni.
0: A közösségi életünket is egy kicsit fölvirágoztattuk.
1: Mondja Tihanyi János, Drávaiványi polgármestere.
0: De egyébként van egy futballpályánk, ahol nagyon-nagyon szeretnek a lányok, fiúk egyönteten járni, focizni.
3: Az egy nagy beruházás volt a
0: igen,
3: kicsi
0: egy,
3: településhez képest?
0: Az szerintem a községben a legjelentősebb beruházás volt, amit a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül tudtunk megvalósítani. Ez több mint 100 millió forintos beruházás volt.
3: Szolgáltatások itt a településen, azzal hogy álltok?
0: Hát,
3: iskola, óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, üzletek?
0: Egy üzletünk van. Orvosi rendelőnk van, két hetente jár ki a doktornő, de egyébként a Máltai Szeretetszolgálat orvosmissziója is jön minden héten. Ugye nagyon jó felszerelt autókkal jönnek, tehát olyan vizsgálatokra, ami máshol hónapokat kell várni, itt azonnal meg tudják profi módon csinálni. Egy boltunk van, iskolánk, óvodánk nincs, de van egy falugondoki szolgálatunk, aki az óvodásokat beszállítja az óvodába, hazahozza, és a lakosság részére mindent, tehát a gyógyszer kiváltástól kezdve a tűzifa behordásig mindent meg tudunk oldani.
3: Ugye itt a Baranya megyei kis településeken azért van egy pár roma származású polgármester, szerinted ez minek köszönhető?
0: Igen, van. Tudunk egy párat. Hát talán még ennek is, mert ugye ezek a települések mind szegény települések, és akik onnan jöttek, azok átlátják ezeket a problémákat, és segítőképpen lépnek fel a faluba.
3: De lehet, hogy talán azért, mert ahogyan te is belülről ismered a közösséget, a problémákat és a mindennapokat.
0: Így van, ez nagyon fontos dolog, hogy átélje egy vezető azt, hogyha bejön a hivatalba egy ember, és jó tudja kezelni a problémáját, tehát megoldásokat kell itten találni. Egy kis településnél a polgármester az mindenes. Arra minden, hogy legyen tűzifa, legyen étel az asztalon, a kisgyerekeknek meg legyen minden, ez mind ráhárul a polgármesterekre, és igen, itt segíteni kell.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bonozó a szövegyei, dráguldon, Ilona Misfatal utica. Aztaz, povestje vicához, noma ponyec ureci.
2: Vasto.

Sztyepán Jersek Stef 1954-ben egy Eszék melletti kis településen született. Zenei karrierje 1969-ben indult útjára, amikor is több helyi zenekar énekeseként tűnt fel a színpadon. Először a pop és a rock területén ért el jelentős sikereket, majd egyre inkább a népzene vonzotta. Ezért is csatlakozott néhány ismert horvát kulturális egyesülethez. Egy idő után szóló karrierjének építésébe fogott, és ez hozta meg számára az igazi sikert. Dalainak gyakori témája a család, az összetartozás, a szeretet. Most olyan népszerű dalok következnek, amelyek családi ünnepekhez, illetve családtagjaihoz szólnak. Ezekkel folytatjuk mai zenés barangolásunkat.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Steff, ahogy zenész barátai becézik az énekest, rengeteg díjat söpört be az elmúlt évtizedekben. Ma is a tambura fesztiválok rendszeres fellépője, dalai pedig annyira népszerűek, hogy esküvőkön, lakodalmakon, keresztelőkön és falunapokon is rendszeresen éneklik őket. Egy nemrég megjelent interjúban a következőket mondta. A tambura zene engem mindig megnyugtat. Rajta keresztül magadat adhatod, ami által kifejezheted az érzelmeidet. Talán épp ezért is van olyan sok rajongóm, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Zárta gondolatait az énekes. Ezekkel a mondatokkal és egy nagyon szép dallal zárjuk mai műsorunkat. Búcsúzik Önöktől a Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetője, Füri Tamás. További kellemes rádiózást!
0: Nemzetiségek Zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 7-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Magyarország egyik leghíresebb bányavidéke volt Oroszlány és környéke. Az országban utolsóként bezárt Márkushegyi bánya sok roma és nem roma családnak adott munkát és megélhetést, és emellett lakhatást is biztosítottak azoknak, akik ott dolgoztak. Műsorunkban egy letűnt kor emlékét idézzük fel, az Oroszlányi Bánya Múzeum munkatársának, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjének segítségével, akinek édesapja és nagyapja is bányász volt. Az elmondottak szerint bányásznak lenni egyet jelentett a kemény fizikai munkával, a bátorsággal, összetartó közösséggel és sírig tartó barátsággal.
2: Aki nincs, nem él benne, az, vagy nem élt benne, az nem tudja, hogy milyen volt, és ezt nehéz elmondani.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
2: Tehát ennek volt egy különleges világ, ennek a lenti föld alatti világnak.
3: Tiszteletbe tartották, hogy ő egy bányász, ő a bányában dolgozik lent, x mélyen.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Szóval igen, aki a bányában dolgozott, az igen megbecsült ember volt.
4: Tiszt-

0: Egy letűnt kor emlékeit őrzi itt Oroszlányban a Bánya Múzeum. Mikor indult el itt a szénbányászat?
1: A szénbányászat az Oroszlányi Szénmedencében 1937. december 4-én indult el.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Az akkoriban vajon mit jelentett az embereknek, a családoknak?
1: Faluba nyitották meg a szénbányászatot. A Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság tatabányai segédlett, illetve a tatabányai bányászokkal, mérnökökkel. Később aztán, amikor fejlődött a bányászat, illetve megnyitották a 16-os aknát, akkor már helyi bányászok is voltak, illetve munkások dolgoztak a bányában. Később a bányasora háborús évekig 17-es, 18-as akna termelésbe lépett, majd jöttek a háborús évek, attól egy kicsit föllendült a termelés, és a háború befejezése után volt egy nagyobb lélegzet, ahol aztán elindult megint a szénbányászat felfejlődés, ugye kellett a szén a újjáépítéshez, akkor épültek sorra már a 17-es, 19-50-es évektől, aztán a 20-as akna, 21-22-es aknák, majd a 80-as évek elején, 81-ben megindult a Márkus Egyezeocén szénbányászat kezdetekor.
0: Ennek a múzeumnak mi a küldetése, vagy mi az, amit tud adni az ide látogató embereknek?
1: Küldetése az, hogy ezt a szakmát, az oroszlányi bányászatnak a múltját be tudjam mutatni, azt a szakmát, maga a bányászatot és a hozzá kapcsolódó városnak a kialakulását, a sportélettől kezdve, tehát azt a szakmát, amit bányászatnak hívunk itt Oroszlányban.
0: Most hol vagyunk?
1: Most a csillefeladóban vagyunk, a kitermelt szendet, amikor a bányába beletöltötték csillékbe, akkor kiadtuk a külszínre, és itt a kötélpályára föladták a csilléket, és beszállították, bevitték az osztályzóra, ahol kidöntötték nagy bunkerekbe, ott tovább osztályozták a kitermelt szenet, és az üres csille jött vissza a kötélpályán, újra töltötték, és ezt a körforgást végezték a nap 24 órájában, mert 8 órás váltásban háromszakban dolgoztak a bányában.
0: Itt ilyen szakmunkások dolgoztak?
1: Mai szóval használva segédmunkások, csillések, vagy segédbájárok dolgoztak, vagy külszíni csillések, tehát ide úgymond szakmunkás nem kellett. Tehát
0: ide inkább erő kellett, ugye?
1: Hát erő és idegen betanítás alapján, vagy után végezték ezt a munkát.
0: Helyiek dolgoztak itt?
1: Igen, tehát a kezdetekkor, amikor indult a bányászat, akkor említett módon tatabányi, illetve helyiek. Volt roma és nem roma, aki együtt dolgoztak. Később jöttek a lengyelek és a erdélyi munkavállalók, akik dolgoztak itt kint.
3: Édesapám 1960-ban született.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Ahogy a bánya megépült, és hát ahogy a bánya elindult, úgy édesapám is egyből az elsők között jött dolgozni ide. Igazából ő azért is jött ide dolgozni, mert lakhatást is kaptak a romaság, meg az ottani dolgozó emberek, akik munkát vállaltak a bányánál. A nagyszüleim például ők Békésről jöttek ide, ahogy a nagyszülőm, a nagypapám meghallotta Békésen, hogy itt Oroszlányban van lehetőség a bányászatnál munkára, és a bányászat a munka mellé lakhatást is ad. Na, ők ide jöttek Oroszlányra, és tudok olyanokat, aki az országnak a másik végéről jött ide. Édesapámék is, és a nagyszüleim is barakokban éltek, ugye régen ők ott a környező favágás erdőnél dolgoztak, meg ilyesmi. A bányának volt köszönhető, hogy az embereknek ennyi munka lehetősége volt, mert sajnos munkahiány volt a város.
0: Ha barakokról beszélünk, akkor cigánytelepről beszélünk?
3: Igen. A barakokat ugye 80-as évek elején lebontották teljes mértékben, ezek helyére kerültek 10 emeletes panelházak és 4 emeletes panelházak. Még Oroszlányon belül van 2 szegregált terület, az egy teljesen más közeg, igazából ez egy kis kertesházi rész, de ilyen barakok, meg ilyesmi, ilyen már nincsen Oroszlányon, ezt már a 80-as években, ahogy fellendült ugye a bánya, és jöttek ide sokan dolgozni, így ezeket szépen leépítették, és akkor panelházak lettek létesítve.

0: Az itt élő családoknak a bánya, vidék az megfelelő munkát biztosított?
1: Igen.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
1: Mert ha dolgozott itt a családból a bányánál, osztályzónál, gépjavító üzemnél, vagy a hozzá kapcsolódó bányászati tevékenységet végző szénbányáknál, bármelyik területen, fatelep osztályzónál, akkor esetleg a családtag másik része az dolgozhatott az iskolába, óvodába, voltak üzletek, tehát gyakorlatilag egy fejlődő városba megtalálta a munkát a családnak minden tagja.
0: Nők is dolgoztak?
1: Dolgoztak nők is, az említőben említett osztályzó szinten is dolgoztak, de maga az üzemeknél is voltak a takarítónők, geológusok, gépészek, térképészeten, tehát végül is a női munkát fölvette a üzem, illetve a bánya. Bejöttünk a teherakna rakodóra, ahol látjuk a kettő darab kast, amin szállították ki a teli csilléket a bányából.
0: Ezekbe a csillékbe hány tonna szén fér bele?
1: Tehát a szenes csillénk az egy olyan 634 kiló volt, a meddős csille egy olyan 740 kiló. Ezeket a csilléket, ha itt a 20-asról beszélünk, már gépek segítségével töltötték meg.
0: De azért volt, gondolom a 30-as, 40-es évek, 50-es években azért nem volt.
1: Így van, de nem volt kizárva, még itt is a modern világban, hogy kézi rakodással kellett csillét megrakni, vagy visszatérve ugye a 30-as, 40-es évekbe, tehát ott meg alapjában kézi csillézés volt.
3: Az édesapámnak megtaláltam egy régi ilyen fizetési papírját, amiben 1700 forint volt írva.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: És hát megmondom őszintén, hogy én gyerekként semmi rosszat nem tapasztaltam abból, hogy 1700 forint volt édesapám fizetése, mert mindenünk
0: megvolt. Nem nélkülöztetek.
3: Nem, mindenünk megvolt a házba, úgy a televízió, a kanapé, a hűtő, mi, ahogy szépen ugye apránként jöttünk fölfele ugye az életbe, romák és nem romák dolgoztak együtt, közösségbe, együtt, mint igazi testvérek, mint barátok, sok barátság ott alakult ki a bányában.
0: Édesapád mesélt neked arról a közegről?
3: Nagyon sokat mesél, de igazából így általában azokról a dolgokról beszélt, hogy lent a bányában hogy voltak meg, kis szünetek, gyorsan sumákba megenni azt a kis ételt, azt a kis italt, aztán folytatni ugye a nagy munkálatokat, de nagyon sok sorsfordító kapcsolat jött létre igazából itt lent a bányában, mert édesapámról tudom, hogy nagyon sok, nagyon nagy ismerettségre tett szert itt lent, és nem csak apu, hanem nagyon sok ember itt ismerkedett meg, nagyon sok emberrel. Úgyhogy igazából én azt mondom...
0: Tehát barátságok szövődtek.
3: Én azt mondom, hogy igen, a bányának köszönhető, hogy nagyon szoros és nagyon bizalmas barátságok szövődtek itt lent. Sokszor apun látszott is, hogy meg van törve a munkától, hogy nehéz fizikai munkát végeztek igazából itt lent. Nem volt egyszerű, de amit a bányászokról tudni kell, erős emberek voltak és kitartóak. Úgyhogy...
0: Neki mi volt lenne a feladata konkrétan?
3: Hát édesapám volt kőfejtő, meg vájár volt, ő vájár képzettségű iskolába is járt, ő megszerezte a vájár szakmát, ő utána a kőfejtés után ő vájárként dolgozott itt lent, és itt a bányába. Igazából ő csillét is tolt, szént is fejtett, akkor ő maga a dolgozókat, a munkásokat ilyen liftrendszerbe engedte le, föl a bányába le, szóval apu az ilyen többrétű munkát tudott csinálni, hál' Istennek, de igen, ő neki maga a szakmája az a vájár volt, és ő ebbe dolgozott így utólagosan már több évig, igen.

0: Megérkeztünk a kisbányához.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Amiben élethű mását látjuk a lenti világnak, ami a 300 méter.
2: És csak ilyen fejfedővel lehet lemenni. És úgy, most képzeletben,
0: és most képzeletben lemegyünk 230 méter mélyre. Ja. És akkor elindultunk a képzeletbeli 230 méter mélyre.
2: méter mélyen vagyunk.
0: Így van.
2: Hogyan indult egy bányásznak a munkanapja?
0: A reggeles szokba beérkezett a üzem területére, átöltözött falezépületbe, bement a felolvasóba és megkapta a beosztást, és itt vagyunk a beosztás után, tudjuk, hogy melyik munkahelyre kell menni a bányásznak, és elindulunk a munkahelyre.
2: Minden munkakezdés előtt úgy köszöntötték egymást
0: hogy
2: a bányászok.
0: Jó szerencsét. Hogy igen, jó szerencsét. És ha leértünk az aknál, akkor is az van, jó szerencsét. Ez egy telefon, a bányából összeköttetésben voltunk a diszpécserre, vagy a diszpécserre a bány összeköttetésben volt. Tehát a még egyszer említett részen megkapták a bányászok a beosztást, és akkor most elmegyünk egy szenes munkahelyre.
2: Egyébként erre a fajta munkára fiatalok jelentkeztek inkább, vagy idősebbek?
0: Ha a klasszikusnál maradunk, akkor a bányáriskolát elvégzett fiatalokból lettek a egyre idősödő bányászok. Természetesen volt, akik elvégeztek már egy szakmát, egy lakatost, egy villanyszerelő szakmát, vagy kömüves szakmát, és akkor ne a gyuristen 30 éves korában jött ide a bányához, és úgy bekerült elővájásra, vagy frontra, vagy a bányász szállító csillés lett.
2: De vajon fiatalok miért választották ezt a szakmát? Láttak benne egy hosszú távú megélhetést?
0: Személyes tapasztalat, amikor én kezdtem, akkor volt egy hosszú távú biztos megélhetés, mert akkor az említett lakást és a viszonylag jó kereseti lehetőség azért az embereket idehozta, vagy a fiatalokat.
2: Azért valaki lejött ide 230 méter mélyen, azért itt gondolom, hogy mindenféle fajta port beszívott, belélegzett. Igen.
0: Tehát a valóság, amit most itt látunk, tehát ez az épített élethű mása a lenti 230-300 méter mélységű valóságnak, mert ezt az üzemet bezártuk 2000-be, azok a biztosítóanyagok, azok az eszközök lettek ide beépítve, amit használtunk bányaüzem korába is, tehát a biztosítástól kezdve.
2: Tehát ezek az olyan eredeti hűállapotban.
0: Így van, csövektől kezdve, kábelek, szellőztető, vagy akár a csille, lapát meg lehet nézni, különféle szerszámok, fűrészek a régi fűrészektől kezdve. Tehát ezeket itt használtuk a bányában.
2: Amellett, hogy itt napi 8 órában nagyon keményen kellett dolgozni, nagyon ébernek is kellett lenni.
0: Szoktam mondani a autóvezetés, hogy oda beül az ember, tehát az is egy valahogy egy vele van az, hogy beülök, akkor már megvan, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell. Itt is azért, ha leszállt az ember a bányában, már hozzászokott ahhoz a légkörhöz, ahhoz a helyzethez, és annak megfelelően észlelte a dolgokat. Tehát azért már ebbe beleszokott az ember. Ezért voltak a pajtások, ha bármi esetleg olyan volt, akkor azért figyelmeztették, vagy odafigyeltünk egymásra.
2: Történtek itt esetleg balesetek? Vagy
0: történtek, tehát maga az oroszlányi szénbányák történetében is voltak súlyos balesetek, a legsúlyosabb ugye a 83-as, ami legtöbbet áldozatot követett, az a 83-as Márkus egyes útól egy robbanás, de minden napnának ugye van nekünk egy emlékfalunk, ahol fönn van 214 név, tehát ott gyakorlatilag mindenféle baleset, ami halállal végződött, az megtalálható a Szénmedencében.
2: Ugye 1983-ban itt a Márkushegyi bányában történt egy beomlás.
3: Sajnos erről apu nagyon szomorúan emlékezett vissza, mert sajnos a 37 ember között nagyon sok ismerőse és barátja, gyerekkori cimborái voltak benne.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Sőt, tudomásom szerint még rokonunk is volt benne, úgyhogy édesapánknak
2: ez egy fájó pont.
3: Nem is feszegette ezt a témát, igen. Édesanyánk ezt nagyon nehezen élte meg, ő folyamatos rettegésben volt attól, hogy nehogy beomoljon, nehogy probléma legyen, valami katasztrofális helyzet jöjjön be. Az összes sóstárs hölgyre ezt lehetne mondani, hogy senkinek nem volt egyszerű, aki a párját elengedte dolgozni a bányába, az mindenki egy kicsit gyomorszűkébe volt, hogy hazajön-e a párom, vagy nem jön haza a párom, vagy egészségesen jön-e egyáltalán haza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden egyes hazajövetel minden bányász részére egy megnyugvás volt, hogy egészségesen éppen hazaért a családjához.
2: És apukád egészen a bezárásig itt dolgozott?
3: Hát a bezárás előtt körülbelül 3-4 évvel azelőtt lett nyugdíjas, szóval ő nyugdíjba vonult, innen neki meglett a kötelező 25 éve, ő innen elment nyugdíjba, és utána rá 3 évre, vagy 2-3 évre zárták be körülbelül a bányát. Ez neki nagyon nagy szívfacsarás volt, mert ugye ő fiatal korától kezdődőleg itt töltötte a napjait igazából, úgyhogy ő neki ez volt a második otthona, mondhatom ezt is. És nem csak aput, hanem a többi bányai dolgozót, akik itt dolgoztak a bányában Márkushegyen, őket mind rosszul érintette az, hogy sajnos ez a munkalehetőség, ez a szép évek, ez a szép múlt, ez bezárt. Azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon kitartó volt ez a bányászati kapcsolat így a kollégák között, mert már jóval a bánya bezárása után is még mindig láttam, hogy több bányász, akik, mikor én gyerek voltam, és ők itt dolgoztak, ők mai napig tartották a kapcsolatot, együtt eljártak egy buliba, vagy csak meginni egy sört, vagy le az utcára szotyizni, de igenis láttam azt, hogy...
2: Gondolom édesapád is.
3: Igen, igen. Apunak az itteni ismerősei följártak hozzánk a házba, hogy annyira közeli kapcsolat alakult ki apu és a kollégái között, hogy ez a bánya bezárása után is igen, nagyon sokáig fennmaradt. Az idősebbek, akik már elmentek nyugdíjba, sajnos nagyon sok elhunyt, így ezek a barátságok így szépen apránként így alábbhagytak sajnos. A mostani fiatalságnak a szülei már nem tudták megtapasztalni, hogy mi az a bánya munka, hanem az én szüleim tudták, a mi korosztályunknak a szülei voltak még ebbe benne, akiktől mi hallottunk. Ez egy nagyon fájó pont egyébként, hogy nagyon sok fiatal ebben nincsen tisztában. Hogy ez egy szép dolog egyébként, hogy ez egy ilyen környéken élünk, ez egy bányászváros, egy összetartó, összekovácsolt társaság, egy közösség, és nagyon sok
2: és
3: fiatal
2: ez adta a városoknak a büszkeségét.
3: Így van, és nagyon sok fiatal sajnos ebben nincsen tisztában.

0: Voltak a elővájási, amit látunk itt, a szenes elővájás, vagy a meddő elővájás, ugye ők voltak a kis csapatok.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Ahány métert hajtottak, volt egy kialkudott bér, azt kapta az elővájás. Ha volt méter, akkor a 100%-ot megkapták, ha esetleg szerelési munka volt, vagy egyéb dolog, akkor ugye bizonyos százalékát, 80%-át, 90%-át.
2: Ez mennyit jelentett így pénzben?
0: Hát azért ez egy viszonylag jó kereset volt. Tehát azért, ha a bányásznap is hozzáveszünk, hogy a bánya hűségpénzt még odaadták, akkor már lehetett megvenni azt a szobabútort, vagy bármit, tehát azért nem kellett kölcsönt fölvenni, vagy bármit kuporgatni. A frontfejtés, a tömegtermelő munka, ez pedig tonna után ment, tehát ott pedig minél több tonnát termelt, annál több volt a pénz a frontfejtésnek. Tehát a munkahelyet azt, mivel jött egy váltószak, ha esetleg szombat, vasárnap és nem kellett váltószak, akkor mindig olyan biztonságosan kellett hagyni azt a munkahelyet, hogy ott baleset, egyéb probléma ne keletkezzen. Tehát azt a munkahelyet mindig ott kellett úgy hagyni. Attól függetlenül, hogy szombat, vasárnap volt minden szakban tűzőrség, tehát lejárták a munkahelyeket, ellenőrizték, tűz, víz, egyéb dolog, megnézték, ha valamit észrevettek, akkor azért intézkedtek, hogy elhártsák az üzemzavart, de biztonságosan kellett ott hagyni a munkahelyet.
2: Egészségileg ez a munka mit jelentett az embereknek? Tehát, hogy voltak kifejezetten bányász betegsége?
0: Ha komolyan beszélünk róla, akkor a reumatikus megbetegedés, vagy akár hogyha balesetből adódóan csonkolás, törés, különféle sérüléseknek a hatási utóhatásai. Tehát aki lehúzta azt a 25-30 évet. És akkor megint azt mondom, hogy mi már a modern kornba természetesen voltunk kitéve, mi is ennek a hőmérséklet változásnak, kintről lemegy az ember munkahelyre, megizzadt, húzatba jött ki, de akik azért egy 50-es években dolgoztak, kézifejtés, amit ott lehet látni, hogy azért a mindennapi fúrás, lapátolás, kézi munka, tehát azért ott jobban megterhelte a szervezetet. Még egy, ami a robbantás, mert ugye nagyon sokat robbantottak, akkor nem volt a gépi jövesztésnek ekkora keleti, hogyha az 50-es években megyünk vissza, tehát ott azért a szellőztetés nem volt olyan jól, ha nem volt olyan jó, akkor nem vitt el azt a füstgáz, és onnantól kezdve a nitrózus gázok azért megterhelte a tüdőt természetesen, vagy akár a látást, hallást.
2: Korábban haltak a bányász emberek, mint az átlag?
0: Hát most statisztikát erre nem tudok mondani, de igen, maga akkor is hozta, illetve akkor a nyugdíjrendszer egész más volt, mert akkor 5 év után kapott egykor kedvezményt a bányász, és fizikálisan sokkal jobban megterhelt volt.
2: És mi volt itt az utolsó fázis?
0: Az utolsó fázis az a 2000. március 31-én, amikor azt mondtuk, hogy befejeztük a termelést, és hivatalosan megszűnt a szénkitermelés itt a 20-ason. Akkor mellőtte egy másfél éve már eldöntötte a vezetőség, hogy itt bányászati múzeumot fognak létrehozni. Lent a föld alatt a említett berendezések, gépeknek a kiszedése volt. Pár hónappal már megvolt az, hogy ki tud átmenni, vagy kit tudnak áttenni Márkushegyre. Ki az, aki nyugdíjkorú lett és el tudott menni nyugdíjba, ki az, akinek nem tudtak munkát fölajánlani, és innentől kezdve munkanélkül lett, vagy végkielégítés, vagy egyéb dolog, tehát sajnos egy bezárás az ezzel jár. És akkor maradt egy maga, aki elvégezte itt a bezárást, többnyire nyugdíjasok voltak, és mikor itt megtörtént a bezárás, illetve megépítették a múzeumot, akkor ők innen el tudtak nyugdíjba menni. Akkor volt ez az átmenet, hogy kellett az 5000 műszakért és a 25 év ahhoz, hogy el lehessen menni bányász nyugdíjba. Utána 2003-ban jött az a rendelet, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
2: Anno itt álltak a barakok, ugye? Tehát, hogy többségében itt éltek a romák.
3: Igen. Többségében itt éltek a romák a barakokban.
1: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Aztán az idő haladtával a munkalehetőség fellendítése miatt is, hogy annyi ember jött ide dolgozni.
2: Ugye a bányába?
3: Igen, a bányába, hogy azért kezdték el ezeket a 10 emeleteseket, és hogy kicsit előrébb megyünk, akkor ott is vannak egy 4 emeletes panelházak, ezeket azért hozták létre, hogy a bányában dolgozó emberek, férfiak, a családjaikkal normális keretek között itt a környéken tudjanak élni, és innen tudjanak járni, dolgozni.
2: És most kik laknak?
3: Vannak még régi felmenők, akik még anno a bányától kapták meg ezeket az a lakásokat. Igazából nagy részt már lecserélődtek, de még mindig vannak itt törzsgyökeres régi bányászok, akik a mai napig ezeket a lakásokat élik, amit még anno a kétkezi munkával megkaptak.
2: Ugye te a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy, hogyan látod, hogy mondjuk a 80-as évekhez képest, tehát ahogy te felnőttél ahhoz képest, hogyan változtak itt a dolgok?
3: Hát nagyon változtak a dolgok a bánya bezárása után igazából. Itt annyira megtizedelődött az embereknek a munkalehetősége, hogy ezáltal innen sajnos sokan el is költöztek. A bányászat után kapott lakásokba le is cserélődtek az emberek, mert ugye megszűnt a bánya, nem tudtak hova elmenni dolgozni. Hát ezáltal még azért itt vannak törzsgyökeres olyan lakók, akik még a bányától kapták meg a lakásukat.
2: Milyen munka van itt?
3: Ugye itt van nem messze az ipari park, itt van többfajta gyár, autóipartól kezdve minden. A lehetőség adott, vannak itt kisebb bútorasztalos autófényező, autószerelői műhelyek, szóval...
2: És azért ott dolgoznak a romák nagy számban?
3: Vannak, igen, vannak, de inkább nagy számban itt az ipari parkban található gyárakban vannak.
2: És szegregátum van még itt?
3: Itt Oroszlányon igen, van két szegregátum, a Nyíres és a Németdűlő. Jelen pillanatban Oroszlányhoz az tartozik a legközelebb szegregációs környezetbe, területbe, de ott is most már annak örülünk, hogy azokon a területeken is egyre jobban kezdik felfogni az emberek azt, hogy igenis, közösség vagyunk, közösségbe kell gondolkodni, nem egyénileg, úgyhogy annak örülünk, hogy onnan is nagyon sok embernek tudtunk már biztosítani munkát, itt a környező gyárakban munkalehetőséget kaptak, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy attól, hogy ők szegregált területen vannak, semmilyen negatív hatása nincsenek.
2: Önnek milyen érzés az, hogy ahol egykor dolgozott aktívan, abból most múzeum lett?
0: Ugye beszéltünk arról, hogy az ember bányásznak érzi magát, tehát nem tagadja meg.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Valaki szégyelli a szakmáját, vagy nem szeret róla beszélni, én szeretek róla beszélni. Meg ez is, hogy itt létrehoztuk ezt a gyöngyszemet, mondhatom ezt. 12-ben kezdtük el a 20-as aknán dolgozóknak a összejövetelét szervezni. És az akkori főmérnökkel visszajöttünk, és láttuk, hogy ez enyészheti az egész. És egy rossz érzés volt, hogy tényleg a munkahelyünk, amiből csináltak egy múzeumot 2000-ben, az még jó nézett ki, és akkor eltelt 10 év, és gyakorlatilag nem volt gazdája neki, kimondhatom. És mikor idejöttünk, találtam olyan kollégákat, akik elfogadták az én habitusomat, és akkor csináltuk 16. június 1-ig, amikor visszavette az önkormányzat, mert az önkormányzati a tulajdon. És elindultunk egy úton, és meg lehet nézni, hogy mi lett ebből. Tehát ezért érdemes dolgozni. Visszatérve arra, hogy ezt a szakmát bemutatni, ami úgy volt a rendszerváltás előtt, de utána is, hogy a bányász ugye van egy szobor, és akkor kicsi fej, izmos test, meg a csákánya kézbe van. Nem. Tehát amit mondtam, hogy ahhoz kellett a takarítónőtől kezdve a főmérnökig egy sor, egy összefogás, hogy ez tudjon működni.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungriko rádió vosajsun emperománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Aba Románipe. Leterne Csipin Zsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanen Teden, Szartrobujasz Katari Ekterno. Agyesz le sajsú nem pakad a labútja.
5: Durmut le pure romká, de szász, hogy zsenász, ketánik idénász pe, és kezdzinász katáká, o máj puro zsenász. Sas cigán telepó, ki durmut kádi sas, ki tane besinas le rom. Sas cigán telepó, haj kezdinas ka mai puro, ki denas pe ki tane le terne, haj rodinas opre le mai pures. Kotea ba kaisiti me sas, okreičunes kodes, so kaisiti nas le romnya, pe ke nas kolako, ilam nas le šah, haj sas citile, zarakana, pe kanyan sa kofelo, haj Janas kote kamai puro kote hanas mainti, vorbinas, pepenas, mulatinas, kana kamai pura ba sasle dui trinchasi hossa, atunchi kataru mai puro, janas kakaver, lestar, itzara maiterno. Vi kote ujanko dokrenas kade, shorba janas, jika maitsino, katar maitsine sopero denas, Vikote sas dui trinchase hosi, pala kote janas palpare kamai puro, ish kote mulatinas, kote inkrenas okreichuno, ish kad inkrenas okreichuno, zelit hoj, vaj kas inkrenas ando kera andre, sas kon intrego kertar jasti, as kase sa vaj sulumenca, as vota jalkepa neki, kodol sa se jalkepo, is untere de uleske kai, ande asla rakadilas. Vaj padiktela mesa is shunas feri suluma, vaj kas, hai kote shunas ok. Cantare e scade in crena su crecciuno non io su casa sul mot da bacana sauri puri sauri puri landa codol sauri muline su già bacca d'alterne a bacigia ne incodo sare dul mutane pure minche nais devles che pal palam le sicche c'è roba vi me vera ma chi sim e conosce ora si ma già ne spal pale gindi ma c'è su casa sul mot a cana pale le rom cade sar le gage lenghi sciavo racigia nel romano

0: oda gindi hogy auri puri lekele puri mule aba és palalenda ven mindig le mai terne ugyanaz kaszave le terne hogy te pusen auri penge puren hogy no szalszas szoszas durmut vagy szalkon emlékszia szinke kodó ugye kon emlékszinke kodó inkrelles takon vinkrelas le stavlas kasa si kaszave pure is con jan la sinki kade tinkrele sar turmu tinker dases da nai casa ke kadal ternimata bana kasave kadala bindig ma prejan ai ma prejan da nai zdevles ke ke ma prejan fer ku dola ke chilo shau ke shib chi penen ne shib chi vorbin
1: lasha la bistem biko dike romsi
0: viko do vik ponto shan viko do ke romsi hat no da mishto kade ya ze hoj ma prejan le rom da shib tena khasaivel kodi tena khasaivel ke kodi si kodin krela ma pramari shib Kami romsam, makade samsale gaje. Tinkre lo manushvile gaje ingo hoje hoje no te kultura ko din le rom. Merkade isu kasare lima. Failo di va mekade te failo di saras. Le terni matura. De e ship hayo durmutano so kashite na bristen. Esa feben.

Hát szerintem kár, de trobujász, hogy egy megoldás itt a vel. Nakoda, hogy nyomj mit a venandi iskola, hogy külön iskandi iskola te píren, hanem vikodilásig külön andi iskola, de abba kodohatjánén azt tudj, hogy romké nyomj mit a venna, zseneszke romszi. De a vel andek iskola egy románi zsúji, konszítjáre lepe, tena bristeni románi síb. Románi ezt teszítjön. Amáre románi savorra. Kaba bristen te vorbin, csi vorbin. Hatjáren von fel, csi vorbin, és sen nájt csilengó kiajtés, abba csicsiró jajtési náj lásó. Csicsiró náj lásó. Kaszavó császot inkrenandi iskoli, hogy tavelkotek románi, sejszavi zsenén, rendesen románis, kanderbári se a csak zsenén, és akkor te na lecine is te vorbin románi, szavi kérem, majd te vorbin románi, szalungrika. És kádatunk, csi talán csak opri ásad a szamári sibna.

Hát oda üzeni lengi, hogy egyszerre majd romta venszálsz, napak odirik, hogy von rom, szarte fejezi mavli. Nagázsik ánézte fejezi mavli, hanem csacsi romta ven, vipestak eteszi. Csacsi, tinkrem pengo románo szokásinké. Vivon, de na haszáren lesz. Andak oda kándi pesta besen azért, de na ven pestak, hanem csacsi romta ven. Oda üzeni lengi. Hát, bakszasz csipé,

0: Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Aba Románipe, Leterne Csipin Zsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanen Teden, Szartrobujasz Katariek Terno, Agyesz Le Sajsú Nem Pakad a Bútya.
1: Csavalé, Dévli, Szerek kaptunk meg. Nakolja évenki, szinte penavics a Csiborba. Te napajtunk meg páruké, te nalelpe peszte konyika divorba kának szok. Kamaszte penaszol, borbi szárazkate. Úgy itten a lelpe peszte, peri csacsi borba szinte penasz. Kádi gindíla, ke a katesun ezelőtt, ke a zsalasz amnaszé manus eszke szembe terni máta. Kana mesa masterna, di kasa se ke pura manus es vagy ke pura romnya. Dasa slagyes romanes, ay dasa jes vi pura romes. Például de tahára te mala gyuvasasz, baktali de tahára. Kana palam izméri mala gyuvasasz, lássa tu máru gyes. Vagy ráti, lássi ráti, de kada la terni kade zsantar pasa manusa kának, szare bornyú búra. Na ta kának pusab tutar. Ha szabosszaszom mai sukár. Nakodos azt mondom, hogy sukárka neki majd púrjás tiszteli azt mondom, hogy terna. Hát kána maladjú azt, hogy púrjás romesz, tiszteli száraz azt lesz, hogy becsili száraz azt lesz, de azt lesz gyesz. Hát gyesz azt majd dúrkot hár. No, de hát a kána kíva veltuké, szembe peneltuké. Szia! Szia! Na, ezelőtt Csikáde Nassarakának szikala terni máta. Hát szande kalcende píren eséje, egy bár eséje. Hát káj pírnasz ezelőtt ande kalcende. Hát még csi szűki szokri csinál a szokri. Rakott a szokri pírnasz. Hát ande bulhet szokrende pírnasz egromnya. Ande dikreste. Na hát akána káj. Kajdik ez kaszava. Ha még csin púrja gromja csinál a baprédikre. Nem még eternek. Ha ez katázja nem von a románo szokási. Ha búzséne csáten, akkor jajven andak adik, hajt penal. De búzséne csinál egy románo szokási. Na hát példájú Zsando Pécsa. Na hát kocsinkje, Zsandén. Kote budzsini, zsaneno románo szokási. Ande bulhet szokendé, lungi cokri pelendé, tiklói pelengoséro. No, de hát kadala romja budfelé, ke budfelé píra vagy csavargi. De hát von kaszavé szárte penaltuké. Nagyon modellnáj.

La sokáig sukár ez pirin, az biztos nagyon sukári. Kana sukár ez pirin, elektrni menyecske, vagy elektrni séj. De hát, csitúja szét, de hát engedte mukenán, de kalcén, de te pirin lenge séja. Nagyon dzsungadó, és szikolaj bári sukár a séja, ha jön, de kalcén, de pirin. Csitúja szét mukenkadi. E dada, ha je prav. Kodi tubuja skerdo, csitúja, csitúja szét muken. Tubujas kodi, kanadi keneke pura romes, vagy kapura romja, te denges. Romanes, na szia, hát szoszik kodó szia. E pujára peninkádi e kavriske. Kari tupe kalatubas e sikárinle, penge csalados. Gázse kerempe. Gindin kecsimezin per rom. Katesun szopenautuke. Nejanda kodi, a ti skola, te, jandi skola kaj pírel. Akkor te domáj majd gogyaver kezdjön. Zsanel te is kiri, hát te ginavel. No, de attól független, sajdel az, hogy majd púrezgyesz. Hát kádi zsantár pasamalusz.

Kadungri korádióhoz haszper ománisíb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsója kogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A következő fél órában egy könnyed, sok zenével fűszerezett bukaresti sétára hívom önöket. De nem a mai Bukarestbe megyünk, hanem abba a városba, melyet a két világégés között sokan csak kis Párizsként emlegettek. Idegenvezetőnk a román Maurice Chevalier lesz.

0: Lächerlich. La la la, la la la, la la la la la.
1: Bukarest, Bukarest, szívem úgy szeresd, itt születtem én. Énekelte Gica Petrescu, akit a párizsi lapok Maurice Chevalierhez hasonlítottak. De hívták őt az amerikai és kanadai sajtóban a román Frank Sinatrának is. Amerre járt és sok helyen megfordult a világban, mindig az adott ország legnagyobb sztárjához mérték. Gica Petrescu 1915-ben született, és ifjú és bohó volt egészen élete végéig, azaz egészen 2006-ban bekövetkezett haláláig. Ő a Zaraza, a két világháború közötti sanzon egyik legismertebb képviselője. Mi jellemzi ezt a dalt? A Zaraza gyöngéd és élettel teli, ugyanakkor patetikus, és egy régi kor hangulatát árasztja magából.

Zsika Petrescu repertoárjából nem hiányoztak, nem hiányozhattak a bukaresti lányokról szóló dalok. Édesek a kislányok itt, velük akármi jól esik.

Gica Petrescu dacolakorral, írták róla sokszor, életének 91 éve alatt. Mikor már elkönyvelték volna visszavonulását, az énekes zeneszerző mindig meglepte szeretett közönségét egy új albummal. A továbbiakban a Kupahrelu Lungamine, azaz Mellettem a pohárkával című lemezről hallhatunk néhány dalt.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Gica Petrescu dalaiból válogatunk. Cupărelul lângă mine, azaz Mellettem a pohárral című lemezről.